0: Katonák voltatok?
1: Nem, hál' Istennek.
2: Hogyan ez ide?
0: Na, majd rájöttök.
2: Mire?
0: Mire hármat számolok.